0: Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
1: John Fitzgerald Kennedy volt az Egyesült Államok legfiatalabb, legvonzóbb, egyik legnépszerűbb és első katolikus elnöke. Talán az ő esetében a legnagyobb az eltérés a mítosz és a valóság között. Az Egyesült Államok elnökei című könyvnek az Egyesült Államok 35. elnökéről írt fejezetének a bevezető soraiból idéztem. A szerzővel Háner Péter történésszel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgetek. Jó reggelt kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádió.
2: Jó reggelt kívánok! Háner Péter, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
1: Az elnökségét vívott csatát 1960-ban Nixon ellenében sikerült minimális többséggel megnyernie. Mi vezetett a győzelemhez? Miért szavaztak rá többen, mit gondol?
2: Hát ennek nagyon sok tényezője volt. Kezdve azzal, hogy az Eisenhower kormányzat alatt Nixon alelnök volt. Eisenhower volt a haza atya, Eisenhower volt, aki mindenki imádott, Eisenhower volt az érintetetlen háborús hős, ezért minden kritika az alelnökre, Nixon felé fordult, Nixont támadták. Nixon volt a pofozógép, a kormányzat minden hibájáért, problémájáért. A másik a külső vonását, Kennedy egy végtelenül vonzó külsejű fiatalember volt, Nixon pedig azt hiszem, hogy a térdét sértette meg egy autóba való beszálláskor, a sebe elmérgesedett, és kifejezetten megbetegedett a televíziós vita előtt, még a saját anyja is ilyetten hívta föl, hogy mi van vele. Aki a rádión hallgatta a elnökjelöltek vitáját, az azt mondta, hogy Nixon a tapasztalt alelnök, hát sokkal jobban ért a világpolitikához, ő sokkal jobban szerepelt. Aki televízión nézte őket, az egyértelműen Kennedy mellett állt ki. Aztán számtalan egy egyéb kisebb-nagyobb tényező volt még. Mivel Kennedy katolikus volt, lehetett arra hivatkozni, hogy mindenki azzal bizonyítsa a toleranciáját, hogy most szándékosan a katolikusra szavaz, mert ugye hát egy kisebbséget támogatni kell. Ott volt a feketéknek a szavazata, akiket sokkal ügyesebben kezelt a Kennedy csapat. Nyilvánosan fölhívták Martin Luther King özvegyét, aki Martin Luther King éppen börtönben volt, özvegyét felhívták telefonon, szóval rengeteg egyéb ilyen tényező volt. Az igazság az, hogy minimális volt a szavazott különbség, úgyhogy az udvarias Kennedy azzal fogadta Nixon gratulációját, hogy voltak, itt nem is lehet tudni, hogy ki nyerte meg a választást.
1: Éppen kibontakozóban van a hidegháború. 1961 áprilisában került sor a kubai Disznóöbölben a híres hírhet kudarccal végződő katonai akcióra, amelynek célja Fidel Castro kormányának megdöntése volt. Végül ez nem sikerült. Kennedy vállalta a felelősséget ezért?
2: Igen, igen, mindenképpen vállalta a felelősséget, és roppant nagy probléma volt számára az, hogy ezzel kezdődik a kormányzata. Voltak éppen ezt a disznóöbölbeli vállalkozást, az Eisenhower kormányzat készítette elő, Kennedy elnökségéig nem is tudott róla. Akkor jóvá hagyta a vállalkozást, de azt már, hogy amerikai repülőgépekkel, amerikai hadsereggel segítsék a partra szálló kubaiakat, akik megadták dönteni Castro uralmát, ehhez már nem adta a beleegyezését, és ez az egész vállalkozást halálra ítélte.
1: Voltak ennek valamilyen belpolitikai következményei Kennedy kormányzására nézve?
2: Népszerűsége nem csökkent, népszerűsége minimálisan csökkent miatta, de nagyon ügyesen kezelte a történteket, vállalta a felelősséget személyesen, ez fontos volt, utána mindent megtett a fogságba esett kubai emigránsok kiszabadításáért, hatalmas mennyiségű gyógyszerért és kórházi felszerelésért kiváltotta a fogságba esett kubaiakat, akik ugyan háborogtak emiatt, hogy nem támogatta teljes szívvel őket, de továbbra is reménykedtek benne, hogy hát a Kennedy kormányzat jóvoltában majd hazatérhetnek egy kasztrómentes Kubába.
1: Kennedy hívta életre a békehadtestet. Mi a szerepe és jelentősége ennek a szervezetnek? Mit érdemes róla tudni?
2: Azt, hogy rengeteg idősebb vagy fiatalabb, legkülönbözőbb társadalmi közegből érkező amerikai vállalt a békehadtest keretébe, idegen országokba több héten, sőt több hónapon keresztül az angol nyelv oktatását, az amerikai kultúra ismertetését, mikor Pécsi Tudomány Egyetemen tanítottam, oda is megérkezett a rendszerváltás után egy csapat a békehadtestről. Nagyon kedves urak, hölgyek voltak, barátságosan meghallgattak mindent, ők is tájékozódni kívántak, mindent megtettek a magyar-amerikai barátság érdekében. Azt hiszem ez a békehadtest fő feladata.
1: Egy másik katonai konfliktus is Kennedy nevéhez fűződik, a vietnámi háború, ő indította el. Mi volt a célja ennek a háborúnak, és milyen tévedéseket követett el, amikor kitört ez a konfliktus?
2: Nehéz megmondani, ki indította el a vietnámi háborút. Szóval a vietnámiak már második világháború idején fegyvert fogtak az ő francia gyarmatosítóik ellen, és a Truman kormányzat támogatta ezt a francia politikát, azzal a célból, hogy hát ne kerüljön kommunista kézre egy újabb ország Kína után a Dél-Kelet-Ázsiában. Eisenhower a következő elnök szakértőket küldött, a szakértők között természetesen nagyon sok katona volt, és hát Eisenhowernek a vállalását folytatta Kennedy, aki már több tízezerre emelte az ottani hadsereg létszámát. Sajnos nem bízott a szakértőkbe, akik azt mondták, hogy azonnali hatalmas csapásokkal kell megsemmisíteni a dél-vietnámi kommunista gerillák és az észak-vietnámi kommunistáknak a bázisait. Bízott benne, hogy apró kicsi lépésekkel is megadásra készítheti az ellenfeleit, alábecsülte a vietnámi kommunisták elszántságát, és túlbecsülte a vietnámi antikommunista erőknek a képességeit.
1: Miért alakulhatott ki mítosz a személye körül? Hogyan lehetne reálisan értékelni az ő elnökségét?
2: Nagyon érdekes ez a kérdés, mert a mítosz főleg a halála miatt alakult ki. Ha elolvassuk Márai Sándor naplójának azt a megfelelő részét, amit akkor írt, amikor Kennedy-t 1960-ban elnöké választották, akkor Márai nagyon-nagyon el van keseredve, hogy hogy lehet az, hogy mégis egy Eisenhower, egy háborús hős után, már bocsánat, ő így írta, hogy egy playboyt, egy senkit, egy papa pénzén politikussá nevelt, jelentéken fiatalembert elnöké választanak, micsoda világ következik itt be. Na most Kennedy megjelenése, Kennedy fellépése, a sálm, a férfiassága, az egész macho légkör, ami az egész Kennedy családot áthatotta, ez nagyon jól jött ki egy olyan korszakban, ahol már televízió mutatta a politikusokat, és hát a Kennedy férfiak végtelenül vonzó fiatalemberek voltak, akik nagyon népszerűvé tudták tenni az elnököt, és később saját maguk is indulhattak politikusi pályán.
1: Mi az, ami az utókor számára tanulságos lehet?

0: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Namény Krisztina. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés ezekben a percekben napi rend előtti felszólalásokkal kezdődik. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint gyakran megalázó a tanárok jelenlegi teljesítményértékelő rendszere, amelyet sokszor visszaélésszerűen alkalmaznak a vezetők. Nagy Erzsébet ügyvivő a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy sokszor az oktatók szakmai rátermettségét is megkérdőjelezte a pontozásos rendszer, amelynek eredményét akár intézményen belül is eltérő bérezéssel jutalmazták, ami feszültséget okozott. Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter a múlt héten azt mondta, hogy a közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak. A Vegyipari Szakszervezetek Szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke, szintén a Kossuth Rádióban azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát. Székely Tamás hangsúlyozta, a hazai akkugyárakban több mint 30 ezeren dolgoznak, így az üzemek és gyárak bezárása nem kerülhet szóba. Újabb kínai óriás cégek kerültek fel az amerikai Védelmi Minisztérium fekete listájára. Köztük van az Alibaba internetes áruház és a BYD autó- és akkumulátorgyártó vállalat is. Bár az érintett több mint 100 kínai céget nem sújtják szankciókkal, de nem is szerződhetnek az amerikai hadsereggel. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokain és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Itthon több mint 16 kiló kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a Szapos-Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Napos helyenként gomoly felhős idő lesz ma is, délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Délután 29-34, késő este 21-26 fok várható. A pontos idő 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és vásárolj jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A nyár egyik legszebb története a Velencei Filmfesztiválról érkezik és Marokkó mesés világába repít. A magával ragadó film a boldogság megtalálásáról, az újrakezdés ígéretéről és az élet szeretetéről szól. Főszereplője az Almodóvár múzsájaként ismert Carmen Maura. Szerelmem Marokkó, már a mozikban. Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A muzsikus legendák következő műsorában Michael Tilson Thomas karmester életét és munkásságát idézzük fel.
5: Egyszer így vezette fel Mahler zenéjét. Most olyasmit fogtok hallani, amit nem lehet elsőre megérteni, de érezni igen. Ha unatkoztok, az az én hibám. Ha felkavar, az Mahleré.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában Wolfgang Amadeus Mozart 240 éve bemutatott négy felvonásos operájáról, a Figaro házasságáról mesél László Ferenc.
6: Szó esik majd többek között egy szűz múzsáról, egy felemás betiltásról, egy nagyotmondó ír tenorról, a kalapos királyról, II. Józsefről és a koronázási miséről, valamint a szamárbőrről.
1: Prológ. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
7: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
8: A Duna napok az kihagyhatatlan.
7: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
9: Olyan urik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
7: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 7 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő, valamint a hangmérnök kollégák Mátyus Otto és Erdős Béla nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Nyissuk a mai délelőttöt Camille Saint-Saëns zenéjével, és hallgassuk az Opus 44-es 4. C-moll zongoraverseny 2. tételét, a szólista Stephen Huff, mellette a Birminghami Szimfonikus Zenekart Sakari Oramo vezényli.